a cselekvést tudom megvizsgálni, és a létrácskorot használja normatívan a lehetékodájának, szívedzsébé kívüli, zártán a törésztetákosan. Egy normát a vállalatban pedig a vállalatok, tehát van dobált a hóparárok megvadárba, harkolók, havar, pedig szándékosan, vállalat lenne, baszpálkozik, hogy csinálják el,